0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

pričaju ljudi. Starili su skupa, sad je bija srce.

105.5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád

0: had done that all.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: Elzett a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanévvégi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a vízrendszer fővezetéke. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákon rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A Csácsági Kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket idéglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Visszatérhet a piacra a Jugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Jugo név tulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modell fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló ára 12 000 euró alatt lenne. A német Welt.de portál szerint az új Jugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bielic elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren. 5. sebességre kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom és a MOL, valamint a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NIS eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdon részének felvásárlására.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
5: Az elmúlt héten összesen 677 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 életüket vesztették,

0: több mint 330-an pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén 5 közlekedési balesetet jegyeztek, ezek során 5 személy sérült meg. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az évnek ebben az időszakában egyre több motorkerékpár és robogó jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása és az óvatosság. Kiemelik, a bukósisak használata nem csak kötelező, hanem életet menthet és jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát is. A motorosokat arra kérik, hogy használjanak megfelelő védőfelszerelést, legyenek jól láthatóak az utakon, sebességüket pedig igazítsák az útviszonyokhoz. A többi közlekedőtől is fokozott figyelmet kérnek, különösen kereszteződésekben és előzéskor, mivel a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekhez vezethet.
1: Időjárás. A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, mérsékelt helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidér táncol, nem izgat az életrenk számol, Villanegyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol, nem izgat az életrenk számol, Villanegyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.
3: Kézben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engesd, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt. A gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb, vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájt csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz, a tegnap.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép kedd reggelt kívánunk mindenkinek, van olyan reggel, amikor nem történik semmi különös, mégis érezzük, hogy jó élni. Egy új nap kezdődik.

0: kezdődik, talán kicsit álmosan, talán rohanva, de mégis tele lehet apró, jó dolgokkal.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Sokszor azt várjuk az élettől, hogy majd valami nagy csoda tesz boldoggá minket, pedig néha a legszebb pillanatok egészen egyszerűek.
0: Egy nyugodt kávé reggel, egy kedves mosoly, egy jó zene az autóban, és már is másképp indul a nap.
1: Mert nem kell mindig tökéletesnek lenni. Néha túl nagy nyomást teszünk magunkra, mindent tökéletesen akarunk csinálni, közben pedig elfelejtjük, hogy egyszerűen csak éljünk.
0: Minden nap tartogathat valami szépet, lehet, hogy ma nem történik világmegváltó dolog, de lehet egy jó beszélgetés, egy váratlan nevetés, vagy egy kellemes pillanat.
1: De az a jó, hogy a hangulatot mi is tudjuk formálni. Sokszor nem tudjuk irányítani, mi történik körülöttünk, de azt igen, hogyan próbálunk hozzáállni.
0: Van olyan dal, ami egyetlen pillanat alatt jobb kedvet csinál, és talán ezért szeretjük annyira a zenét is.
1: Valaki fáradtan indul el reggel otthonról, aztán egyszer csak meglát egy gyönyörű napfelkeltét, és hirtelen minden egy kicsit könnyebbnek tűnik.
0: Nem kell tökéletes nap ahhoz, hogy találjunk benne valami szépet, néha elég egyetlen jó pillanat is, hogy jobb kedvel folytassuk tovább. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőnk következik Tisza hangja műsorunkban. Ma azok ünnepelnek, akiknek neve mögött terül különlegesség és egy kés titokzatosság is rejtőzik. Május 26-a van, és ma az Evelinek és a Fülöpök ünnepelnek.
3: Két nagyon különleges név, mindkettő mögött érdekes eredet és hosszú történet áll.
2: Az Evelin név eredete nem teljesen egyértelmű, többen az Éva névhez kapcsolják, mások szerint francia, angol eredetű lehet.
3: Az Evelin név sokak számára eleganciát és finomságot sugal, és hosszú ideje népszerű név Magyarországon és a környékünkön is.
2: A Fülöp név görög eredetű jelentése lókedvelő, a lovakat szerető ember.
3: Mert az ókorban a ló a gazdagság és az erő jelképe volt, ezért a névnek különleges rang.

0: is volt régen.
1: Nagyon sok uralkodó és történelmi személy viselte a Fülöp nevet, több király és herceg neve is volt Európa történetében.
0: Érdekes, hogy minden névhez valamilyen érzés vagy hangulat kapcsolódik. Van, amelyik lágyabb, van, amelyik erőteljesebb. Mai nap tele szeretettel, jókedvel, mosollyal és sok szép meglepetéssel.
1: Valahol ma reggel már készül a kávé és a sütemény, máshol egy üzenet érkezik, boldog névnapot, és ettől valaki rögtön jobb kedvre derül.
0: Mert a névnap egy apró figyelmesség, de néha pont ezek az apró dolgok teszik szebbé a napot. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosolyokkal indul a reggel.

0: Balaton Parton.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: On the radio.
1: Hit music. Give it up.
2: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: A mai napon készítsünk bakonyi betyárlevest, tartalmas, füstös, igazi magyaros kedvenc. Most egy igazán laktató magyaros étel készül a Panda konyhájában, a bakonyi betyárleves, bár a neve is olyan, mintha egy erdei csárdából érkezett volna. Ez a leves egyszerre tartalmas, füstös és krémes, és igazi kanalas jókedv tud lenni egy hűvösebb napon.
5: Mondom is a hozzávalókat, sertéshús vagy csirkehús, hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, gomba, burgonya, tejföl, liszt, piros

0: paprika, petrezselye. A hagymát szépen megdínszteljük, majd jöhet rá a hús és a piros paprika, és már ilyenkor fantasztikus illatok kezdik betölteni a konyhát.
1: A bakonyi leves egyik lelke a gomba, ez adja azt a jellegzetes erdei hangulatot az ételnek. A burgonya szépen besűríti és tartalmasra teszi a levest, majd a végén jöhet a tejfölös habarás.
0: És most jön a panda csavar, egy kevés füstölt szalonna, csípős paprika, vagy egy kis erdei fűszerkeverék. Ez még karakteresebbé teszi az ízét.
1: De mihez illik? Friss kenyérrel egyszerűen fantasztikus, és sokan bográcsban is szívesen készítik.
0: Már a neve is erdőket és régi betyár történeteket idéz, mintha egy régi bakonyi fogadóban ülnénk egy tál forró levessel.
1: Kint esős idő van, a konyhában pedig lassan rotyog a bakonyi betyárleves, a gomba, a paprika és a fokhagyma illata pedig mindent betölt.
0: Vannak levesek, amelyek szinte felmelegítik az egész hangulatot, és a bakonyi betyárleves pontosan ilyen tartalmas, otthonos és igazi magyaros klasszikus. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma egy gőzölgő, bakonyi hangulatú levessel melegítettük fel a reggelt.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Ronda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
2: A rózsa évszázadok óta a szépség, a szerelem és az elegancia egyik legismertebb jelképe. Most egy olyan virágról beszélgetünk, amit szinte mindenki ismer és szeret, a rózsáról. Kevés virág vált annyira híressé a világon, mint ő. A rózsa története nagyon régre nyúlik vissza, már több ezer évvel ezelőtt is termesztették. Az ókori Perzsiában, Görögországban és Rómában is ismert volt.
3: A rózsa sok kultúrában a szerelem jelképe lett, különösen a piros rózsát kapcsolják az érzelmekhez és a romantikához. Ma már több ezer rózsafajta létezik, vannak például teahibridek, futórózsák, bokorrózsák, minirózsák, angol rózsák. A különböző színekhez sokszor külön jelentést is társítanak. A piros a szerelem, a fehér a tisztaság, a sárga a barátság, rózsaszín a gyengétség.
2: És itt jönnek a futórózsák. A futórózsák nagyon látványosak lehetnek kerítéseken vagy lugasokon. Virágzáskor szinte teljesen beborítják a falakat. De mit szeret a rózsa? A rózsa szereti a napfényt, a jó levegőt és a gondos metszést.
3: A rózsáknál nagyon fontos a rendszeres metszés, ez segíthet abban, hogy szebben és gazdagabban virágozzanak. Sokszor sok rózsafajta különösen erős és kellemes illatú. Nem véletlen, hogy parfümökben is gyakran használják a rózsa illatát.
2: Régen a királyok és a paloták kertjeiben is gyakran ültettek rózsákat. A rózsakert a gazdagság és az elegancia jelképe volt. De itt jön a rózsa és az eső kapcsolata is. Eső után különösen gyönyörű tud lenni a rózsa. A szirmokon megcsillanó vízcseppek szinte festményszerűvé teszik.
3: Nyári reggel egy rózsakertben finom illat tölti be a levegőt, a szirmokon harmadcseppek ragyognak, és minden egészen békésnek tűnik.
2: Vannak virágok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, és a rózsa pontosan ilyen időtlen, elegáns és örökké különleges. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a virágok királynőjének világába látogattunk el.
1: A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
3: A Ludasi Gulyástárdal minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín, leány és legény.

napokra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.

0: 103.5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065 21 229

0: 95.5. Adankó.com.
1: Kevés olyan jellegzetes hang van a magyar zenei világban, mint Charlie, egyetlen sor után szinte mindenki felismeri. Most egy olyan előadóról beszélgetünk, akinek a hangja generációk számára összetéveszthetetlen. Igen, ő Charlie, a rekettes, érzelmes hang, a bluesos virág és a különleges kisugárzás, amit csak nagyon kevesen tudnak, Charlie a magyar zenei élet egyik legendája lett.
2: Charlie polgári neve Horváth Károly, 1947-ben született, már fiatalon érdekelte a zene, és több zenekarban is megfordult pályája elején. Az első ismert együttesei között volt a Dekka és az Olimpik is. A 60-as, 70-es években már aktív része volt a magyar könnyű zenei életnek. Charlie egy ideig külföldön is zenélt, dolgozott Afrikában és más országokban is zenészként. Ezek az évek sok hatással voltak későbbi stílusára.
1: A zenéjében nagyon erősen jelen van a blues, a soul, a rock és a jazz világa, és pont ettől lett ennyire különleges a hangzása. Az igazi országos áttörést a 90-es évek hozták meg számára. Szóló énekesként hatalmas sikereket ért el. A legismertebb dalok, nagyon sok ember ismeri őket, a Jég dupla viszkivel, Nézd az ég felé, Az légy aki vagy, Mindenki valakié. Dalai egyszerre tudtak erősek, érzelmesek és emberiek lenni.
2: Charlie hangját sokan azonnal felismerik, a rekett mély tónus teljesen egyedivé tette a magyar zenei világban. A közönség azért is szerette, mert mindig hitelesnek tűnt, nem akart más lenni, aki valójában. A koncertjein mindig erős érzelmi hangulat alakult ki, volt bennük erő, nosztalgia és sok életérzés. Charlie neve már összeforta magyar blues rockos zenei világgal, és dalai ma is rengeteg ember szívéhez szólnak.
1: Késő este szól egy Charlie dal a rádióban, valaki csendben hallgatja, és egyetlen refrénen egész emlékek térnek vissza. Vannak hangok, amelyek nem csak zenét énekelnek, hanem történeteket és érzéseket is mesélnek. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a magyar zene egyik legkülönlegesebb hangjával nosztalgiáztunk.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 212 255 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
5: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
6: Május 26-a is tele van érdekes történelmi eseményekkel, híres emberekkel. 6. napja, és még 219 nap van hátra az évből. Nézzük, milyen érdekességeket tartogat számunkra a történelem ezen a napon.
7: Május 26-ához több helyen a papírrepülők világnapját is kapcsolják. Gyerekkorunk egyik legegyszerűbb, mégis legszórakoztatóbb találmánya volt.
6: 451-ben Attila a gallai hadműveletekben, Krisztus után 451-ben Attila hun seregeit Gallia területén folytatták a hadjárataikat. Attila neve évszázadokon át legendává vált Európában.
7: 1647-ben született Pierre Bayle, francia filozófus és író. Ő később a vallási türelem és a józan gondolkodás egyik fontos alakja lett.
6: A 19. század végén Európában egyre népszerűbbé váltak az automobil versenyek. 1896 körül már sokan csodálták az első motoros járműveket, amelyek akkoriban még szinte futuri. 1969-ben visszatért a Földre az Apollo 10 legénysége. Ez volt az a küldetés, amely közvetlenül megelőzte a híres Holdra szállást.
7: 1907-ben született John Wayne, a western filmek egyik legismertebb színésze.
6: 1948-ban született Stevie Nicks, a legendás énekesnő. Hangja és stílusa generációkat inspirált.
7: 1966-ban született Helena Bonham Carter, különleges szerepei és egyedi stílusa miatt vált világhírűvé.
6: Május 26-án sok technikai és kulturális változás is történt az évek során. Az autóktól kezdve az űrutazásig rengeteget fejlődött a világ.
7: Ugyanezen a napon valahol autóverseny indult, máshol történelmet írtak az űrkutatásban, és az emberek milliói élték a saját hétköznapi történeteiket.
6: A történelem nem csak könyvekben létezik, hanem minden nap körülöttünk íródik tovább. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utaztunk az időben.
5: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a

Történet után egy igazán jó ízélményre váltsz. Látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Csapdán kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
4: Ez volt a reklám.

0: Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Mire számíthatunk, aranyér műtét után? Az aranyér problémája sokkal gyakoribb, mint gondolnánk, mégis sokan nehezen beszélnek róla. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amely sok embert érinthet, mégis sokszor kellemetlennek érzik szóba hozni. Az aranyér műtétről és a felépülésről lesz szó. Az aranyér nagyon gyakori probléma lehet, és bizony vannak esetek, amikor a műtéti megoldás válik szükségessé.
5: De mi történik a műtét után? A műtét után a szervezetnek időre van szüksége a regenerálódáshoz. A gyógyulás hossza függhet a műtét típusától, az egyéni szervezettől, és attól is, mennyire tudjuk kímélni magunkat. A műtét utáni napokban előfordulhat fájdalom, érzékenység, feszítő érzés. Nagyon fontos lehet a megfelelő folyadékfogyasztás, és a rostban gazdag étrend is segíthet abban, hogy könnyebb legyen és lágyabb legyen a széklet.
4: Általában a könnyű séta jót tehet a keringésnek, de a nehéz emelést és az erős megerőltetést egy ideig kerülni kell. Sokan számolnak be arról, hogy langyos ülőfürdő enyhítheti a kellemetlenséget. A teljes gyógyulási időt igényel, és fontos, hogy a kontrollvizsgálatokra is elmenjünk. Erősebb érzés, láz vagy szokatlan panasz esetén mindig orvoshoz kell fordulni.
5: Az aranyér nagyon sok embert érinthet, és fontos tudni, hogy ez egy egészségügyi probléma, nem szégyen. Valaki sokáig halogatja az orvosi vizsgálatot, aztán a kezelés után rájön, mennyivel jobb érzés fájdalom nélkül élni. Néha a legfontosabb lépés az, amikor végre odafigyelünk magunkra, és az egészségünk mindig megérdemli a törődést és a bátorságot. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma az aranyér műtét utáni felépülésről beszélgettünk.
3: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, felterbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: A keddi hangulat most egyszerre lesz vicces, érzelmes és kicsit kiszámíthatatlan is. Na nézzük, mit üzennek már a csillagok pandás módra, mert kedden már mindenki dolgozik, de fejben sokan még mindig valahol a hétvége körül járnak.
4: Kezdhetjük is a kossal. Ma olyan energiád lehet, hogy két ember helyett is beszélnél, csak arra figyelj, hogy másoknak is maradjon levegőjük megszólal.
3: Ha a fotel és egy finom ebéd lenne a napi terv.
4: Ikrek, ma annyi gondolatod lesz egyszerre, mint egy rádiós szerkesztőnek élő adás előtt, de pont ebből születhetnek a legjobb ötletek.
3: Rák, ma könnyebben meghatódhatsz egy dalon, vagy egy emléken, és lehet, hogy valaki hiányozni fog egy kicsit jobban a szokásosnál.
4: Oroszlán, te ma is szeretnél ragyogni, és valljuk be, valószínűleg sikerül is belépned úgy egy helyiségbe, mintha filmet forgatnának rólad.
3: Szűz, ma mindent rendszereznél, a gond csak az, hogy az élet nem mindig szereti követni a listádat.
4: Mérleg, ma különösen fontos lehet számodra a nyugalom, és valószínűleg három vita elől is elegánsan kitérsz majd.
3: Skorpió, a megérzéseid ma is nagyon erősek lehetnek, lehet, hogy már előre tudod, ki fog írni vagy telefonálni.
4: Nyilas, a mai napban is keresed a szabadságot, és egy spontán ötlet most veszélyesen csábítónak tűnhet.
3: Vak, te ma is próbálod kézben tartani az egész világot, de néha a pihenés is produktív lehet.
4: Vízöntő, ma valami teljesen váratlan ötletet támadhat, és lehet, hogy mások először furcsán néznek, aztán rájönnek, hogy zseniális.
3: Halak, ma könnyen elkalandozhatsz gondolataidban, egy zene vagy egy illat most egész emlékeket hozhat vissza.
4: Akármit is mutatnak ma a csillagok, egy kis humor, egy jó kávé és egy kedves szó mindig szebbé teszi a napot. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandás módra figyeltük a csillagokat.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
1: Feels good.
0: Makes me feel good.
1: It's my station.
2: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én csak akkor fogok hinni a jövendőmondóknak, ha az újságban majd azt olvasom, hogy egy jósnőnek 5 találatosa volt a lottón. Egy barátomnak például azt jósolták, hogy szerencsés ember, mert soha nem fogja megismerni a betegségeket. Csak az a baj, hogy a barátom orvos.
7: Én vagyok Bujár Zoltán.
8: Én Aradi Tibor.
7: Jó, és Trunkónak nem jósolok akkor nagy jövőt.
8: Kivarulva.
9: Sose nézték ilyen jó, Zoli, komolyan.
8: Na. Kezdjük el?
9: Nem, menjünk. Haló, itt a Frankon megmondom a jövőt, telefonközpont, kikapcsolhatok önnek, Achilleszt, az önbekukucskálót, Bazult, a múltba merengőt, Fábiuszt, a belátót, vagy Erzsikét, a kilátót.
8: Haló, jó napot, Ilona vagyok, a fiam felől érdeklődik, nincs maguk között valami ilyen

0: szembe látó, mert az érdekelne, hogy merre téblában már az a kurva kölyök. Na.
1: Értem, uram.
0: Asszony vagyok, mondtam, hogy Ilonának hívnak, hát...
1: Ja, na. Elnézést, asszonyom. Kapcsolnám önnek Jeromost, a gyermek megérzőt.
2: Halló. Itt Jeromos beszél. Ne mondjon semmit, ne mondjon semmit. Mindent érzek, uram.
0: Asszony vagyok a francban megérző fajtátokban. Hol van a fiam?
2: Ne kiabáljon, mert megsüket.
0: Na!
2: Legyen szíves ráhelyezni mindkét kezét a vezetékes telefonkámerre.
0: A mobilról telefonálok. A dörgölje meg már a szemét, mert a maga az annyira nem lát, mint én se. Én igyekezem, mert drága már a pénzdíjam is, na!
2: Akkor keresse egy elektromos tárgyat a házban, helyezze áram alá, és fogja meg a vezetéket két kézzel.
0: Jó, a villanyos mágdaráló jó lesz?
2: Jó, jó, a mágdaráló jó.
0: Jó.
2: Most emelje fel a bal térdét csípő magasságba.
0: Anyádat, hát spárgát ne csináljak!
2: Értse meg, csak így jöhet létre köztünk aura vibrációs kapcsolat.
0: Honka van rajtam. De nem bírom addig felemenni a térgyemet már, na.
2: Sajnálom, így csak analóg jellel tudom befogni az ő jelenlétét.
0: Ó, hogy inkább a pofádat fognád be. Hát 350 forint percenként, na, feltettem a kiszékre a lábam, így jó?
2: Ha magának jó, nekem igen. De nem érzem a fiát.
0: Nem azt akarom, hogy éhesd a fiamat, te pedofil állat, hanem hogy találjad már meg.
2: Már meg is van a fia,
0: na,
2: látom, na. Bement a falu központjában a moziba.
0: Városban lakunk, és bezárt a mozi.
2: Elnézést, összetévesztettem egy másik gyerekkel. Zavarosak a kerti fák. Ne zavarjon a koncentrációban.
0: Húzzá vele, mert lefogyik ám a telefonos kártyám, azt akkor...
2: A fia nevének a kezdőbetűje K.
0: Nem.
2: T.
0: Nem.
2: R.
0: Igen, igen.
2: Tudtam, látja, tudtam. Tehát Rezsőt keresik.
0: Rudolfot. De mindenki csak úgy Rudinak hívja.
2: Igen, igen, igen, már érzem a Rudiát.
0: Mondtam már, hogy asszony vagyok.
2: A gyerek a spájzban van, és csokit majszol, majd tejet iszik.
0: Ki én?
2: Nem, a Rudi.
0: Hát ez kétlem.
2: Miért?
0: Ha nincs spájzunk, utálja a csokit, és laktózérzékeny. Hát biztos megint már valami más gyereket tetszik látni.
2: Szerintem maga meg leengedte a térdét.
0: Hát persze, hogy leengedtem a lábam a kiszégre, hát feszül a viszerem.
2: Nem érzem az auráját.
0: Akkor a reumám van, mint ide egy ház. Hát az nem elég jó magának?
2: A reumán könnyen segíthetek. Hunja le a szemét.
0: Jó, de közben én kavargatom a levest. Hát, na jó, hát nem bánom le.
2: Elszámolok háromig.
0: Igen?
2: És a reumán megszűnik létezni. Egy, kettő, három. Jobb már?
0: Jó, nem, sokkal rosszabb. Ha még bele is nyilalt.
2: Ez a... már a javulás jele. Mi történt?
0: A forró leves rám esett, és beleültem a fakkanába. Jeromos úr, hát ez nagyon jó. Hát bevizselektem, tudja, jaj, Jeromos úr, jaj. Azt a mindenit, te belém látod, te. Na most, ó, rá kell gyújtanom, tartsd a kajdlót, te állat.
2: De mi lesz a fiával?
0: Kit érdekel abba, mert nekem ez nagyon-nagyon bejön. Ezt a kártyámat már lebeszéltem. Ja.

Igen, az előbbi felkonferálásomat egy kicsit, nem kicsit, nagyon. Ezért most újra fel fogom mondani. És önök lesznek szívesek úgy viselkedni, hogy a slit és a kabarét nem nézi meg, hogy készül. Tehát a Jó sok című jelenetet előadja Aradi Tibor, Bach Szilvia és Gál Völgyi János. Várjanak, csinálunk egy biztonsági felvételt is. A Jó sok című jelenetet előadja Aradi

0: Tibor, Bak Szilvia és Gálvölgyi János, Kossuth Déa színművész. A régi mondás szerint minden zsák megtalálja a maga foltját, ennek ellenére hazánkban sok az egyedülálló nő, vagyis a szingli. Ők még nem találták meg a maguk foltját, ezt a férfiak úgy fordítják le maguknak, hogy ez a zsák még lyukas. Mikola doktor, talán még emlékeznek rá, valamikor a szingli hordákkal fenyegetett bennünket, de a férfiak valahogy nem tartanak a szingliktől. Sőt, nos, erről a sőtről szól a most következő jelenet, előadja Aradi Tibor és Gulyás Zoltán.
1: Hülye vagy? Egy nő lakására pólóban?
2: Mi? A óvodában láttuk egymást utoljára, érted? Szingli nő, sima vacsora, vágod, érted? Akkor jutott eszébe, amikor Facebookon rácseteltem-e.
1: Egy szingli nőnek sosem jut eszébe semmi. Egy szingli nőnek már minden benne van az eszében. Évek óta.
2: Jó, direkt nyomatta, hogy így lazán, érted?
1: Egy szingli nőnél az azt jelenti, hogy nem kell smoking, elég az öltöny. Na, mutasd még egyszer a fényképét.
2: Tessék itt van.
1: Céltudatos, szexis, anyás, sikeres, művel, csinos, túlfűtött. Mi ez a szám itt a fényképen? A
2: telefonszáma neki.
1: Életedben nem volt ilyen jó nőd. Nem engedem, hogy elszúrsz. Mit viszel neki ajándékba?
2: Na, virágcsoki, érted, az vagyok kicsit.
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem. Csukit nem viszel. Nem. Szingli nő lakásán 15 kiló csuki van, különböző helyekre eldugva. Hány éves?
2: Ha, mint én, 35.
1: Na, akkor 34 éve fogyókúrázik. Csukit nem viszel neki. A boldogság hormonokat másként kell átnyújtanod.
2: Mi, menjek tangába, leolajozva, vagy mi?
1: Hülye vagy? Elfordítja a fejét, amikor meglát az utcán.
2: Jó, hát ezt mondjuk megérteném. Na, jó van, figyelj ide, taníts, iszom a szavaidat, mondja ide. Na, igen?
1: Helyes, belépsz.
2: Kézcsók?
1: Bunkó.
2: Nem.
1: Kézcsókkal arra utalsz, hogy a múlt században született, aha. Nem kell. Puszi jobbról, puszi.
2: Nem ülök le, de ahogy ülök, nem ülök.
1: Szingli nő lakásán minden fotel tele van plüss állatokkal, nem tudsz leülni.
2: Jó, nézegetem állva a plüss állatokat, jó?
1: Mindegyik egy külön emlék, darabonként 30 perc bőgéssel.
2: Jó, akkor áldogálok, nem szólok egy kurva szót sem, és nézek a plüss állatokra, így okosan, ahogy szoktam. Jö.
1: Egy szingli nő imádja, ha egy férfi irányít. Úgyhogy nem áldogálsz kukán, hanem kezdeményezel. Jó,
2: nézelődök állva, majd kezdeményezően letolom a gatyámat, az úgy jó?
1: Reménytelen vagy. A hangulatot teremtsd meg.
2: Bekapcsolom a tévét.
1: Hülye.
2: Nem kapcsolom be a tévét, nem, Isten
1: a
2: meg.
1: A tévén csak a romantikus csatorna van beprogramozva 50-szer egymás után.
2: Ó, basszus, tévé ugrott. Ha olyan Isten nincs, hogy én bekapcsoljam, az most már tuti. Jó, oké. Okay.
1: Keresed a kutyáját.
2: Megkérdezem, hogy nem-e van-e neki kutyája-e, neki-e.
1: Szingli nőnek biztosan van kutyája.
2: Jó, játszom a kutyával akkor.
1: Óvatosan. Jó. Szegény kutya évek óta arra vár, hogy valaki kiszabadítsa őt ebből a női szeretet özömből.
2: Jó, akkor nem babuskatok, nem? Vakarom a kutyát férfiasan, közben nem nézek a szobába semmire, mondjuk kinézek az ablakon a távolba, mint akinek gondolatai vannak. Jó, az egyé.
1: Vigyázz, szingli nő sötétítő függönye biztosító tükkel van felerősítve a tapétára. El ne húzz, leszakad.
2: Megszerelem. No?
1: Ennyire nem kell, hogy otthon érezd magad.
2: Jó, behozza már végre azt a vacsorát, az a rúvnya. He?
1: Nem, ez a csigag pörtölt, és közben lehet, hogy rántott gombát eszel.
2: Jó, akkor befogom a számot, némán eszek, mint egy gép, miközben férfiasan bámulok kifelé a behúzott függönyön, miközben vakarom a kutyát. Álva. No?
1: Ülve! Ez már vacsora.
2: Jó.
1: Mit válaszolsz, hogyha megkérdezi, hogy mit szeretnél inni?
2: Sör. Jó.
1: A sört mersz kérni, soha nem tudod meg, hogy merre van a lakásban a hálószoba. Ásványvíz.
2: Misványvíz? Nem jó, hát állandóan ki kell mennem tőle.
1: Az kislányos, férfi ember egyszer megy ki, de sokáig.
2: Jó, akkor majd szorítok, jó? Ülve. Miközben vakarom a kutyát, és rágok, mint egy gép, némán, átnézek a sötétítő függönyön, mint akinek gondolatai vannak, ugye? Jó?
1: Ha mégis kimész, WC ülőkét nem felejted el visszahajtani, feltéve, ha még egyszer az életben látni akarod azt.
2: Nem akarom.
1: Tessék?
2: Nem akarom még egyszer látni. Egyszer

0: akarom látni. Hát tiszta görcs vagyok ma a gondolatától, és hogy oda menjek-e. Hát hazamegyek egy láda sőrrel a hónom alatt, és büfögve, fingva végignézem a kosármeccset.
1: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
0: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított, mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyástárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
3: Ez volt a

0: Podcast. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: A külsülő a fajók rejtőzködő ragadozója. A külsülő nem a legismertebb hal a Tiszában, mégis különleges helye van a fajók világában. Most egy olyan halról beszélgetünk, amelyet sokan összekevernek a süllővel, pedig a külsülő egészen különleges halfaj. A külsülő a sügerfélék családjába tartozik, és főként a folyók mélyebb, kövesebb részeit kedveli. De miért hívják külsüllőnek? Nevét valószínűleg onnan kapta, hogy szereti a köves, kemény medrű területeket, ott érzi igazán jól magát.
4: A külsüllő megtalálható például a Tiszában, a Dunában és más nagyobb folyókban. Leginkább tisztább, oxigéndús vizeket kedvel. A külsüllő nappal gyakran rejtőzködik, inkább alkonyatkor és éjszaka aktívabb. Ragadozó halnak számít, kisebb halakat és vízi élőlényeket fogyaszt. A külsüllő általában kisebb termetű, mint a közönséges süllő, de nagyon gyors és ügyes vadász lehet a víz alatt.
3: A horgászok körében ismert és kedvelt halfaj, bár nem mindig könnyű kifogni, mert óvatos és rejtőzködő természetű. A külsüllő is érzékeny lehet a vízminőség romlására, ezért fontos a folyók tisztaságának megőrzése. Késő esti csend a Tiszán, a víz alatt pedig ott mozog egy gyors, óvatos ragadozó, szinte észrevétlenül a kövek között. A folyók világa tele van olyan élőlényekkel, amelyeket ritkán látunk, mégis nélkülözhetetlen részei a természet egyensúlyának. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a Tisza egyik csendes ragadozójával ismerkedtünk meg.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: tranquila, anem tothom.
1: Kilenc óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
3: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
4: Okay, ready?
5: No.
6: This is the station.
7: I am Charlie XCX.
8: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
9: Copa Onyx Szerbia hegyóriása, fenyőerdők, hegyi levegő, sípályák és panorámák. Most egy olyan helyre utazunk, ahol télen, hónyáron pedig hegyi frissesség várja az embereket, Copa Onyxra, Szerbia legismertebb hegységében.
10: Copa Onyx az ország legnagyobb hegyvonulatai közé tartozik, és sokan egyszerűen csak úgy emlegetik a szerb hegyek királynője.
9: Copa Onyx Szerbia középső részén található legmagasabb csúcsa, az 2000 méter magas.
10: A hegység nagy része nemzeti park, tele van fenyőerdőkkel, hegyi rétekkel, ritka növényekkel, és természetesen tiszta levegővel.
9: Copa Onyx leginkább a síközpontjáról híres, télen rengeteg turista érkezik ide.
10: Nyáron viszont teljesen más arcát mutatja, kirándulások, túrák és csendes hegyi síták várják az embereket.
9: Copa Onyx rengeteg ritka növény él, több száz gyógynövényfa is megtalálható itt.
10: Az erdőkben élnek őzek, rókák, vaddisznók és sokféle madár.
9: A legmagasabb csúcs nevét Josip Pančić szerb botanikusról kapta. Ő kutatta a hegység növényvilágát.
10: Tiszta időben a kilátás egészen lenyűgöző, a hegytetőről messzire ellátni a környező tájakra, a hegyi faházak, a forró tea és a friss levegő különleges hangulatot ad Copa Onyxnak.
9: Kora reggel van a hegyek között, a fenyők között lassan emelkedik a köd, a levegő friss és hűvös, és minden csendesebbnek tűnik a hegyekben, valahogy másképp telik az idő. Talán azért, mert ott az ember egy kicsit közelebb érzi magát a természethez. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Szerbia egyik legszebb hegységébe kirándultunk.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: A nyári divat egyik legnagyobb kedvence idén is a komplett szett kényelmes, stílusos és egyszerre elegáns megoldás a meleg napokra. Most nézzük meg a nyár egyik legpraktikusabb divat kedvencét, mert idén nyáron nagyon divatos lesz, ha a ruhadarabok harmonikusan össze is illenek.
4: A komplett szettek egyszerre kényelmesek és elegánsak lehetnek, és sokan szeretik őket azért is, mert nem kell reggel sokat gondolkodni az összeállításon. Például rövid nadrág és hozzáillő felső, szoknya és blúz, nadrág és ing, vagy könnyű nyári kosztüm. Minden, ami színben és stílusban harmonizál. A nyári kompletteknél idén is nagyon fontosak a könnyű anyagok, a lenvászon, a pamut.
3: Nagyon népszerűek lesznek a lágyabb nyári árnyalatok, a bézs, a homokszín, a világoskék, halványrózsaszín és a zsája zöld. A 2026-os nyári divat nem a túl merev eleganciáról szól, sokkal inkább a természetes, könnyed stílusról. Egy jól megválasztott táska vagy napszemüveg teljesen feldobhat egy egyszerű szettet is.
4: A nyári kompka jó, kényelmesek és sokoldalúak. Sok

0: Nyári komplet olyan, mintha egy mediterrán nyaralásról érkezett volna, laza szabás, könnyű anyagok és napsütéses hangulat. Idén ismét divatosak lesznek a virágminták, a trópusi minták, csíkos szettek.
1: Nyári este egy teraszon lenge komplet könnyű anyag, finom szellő, és egész megjelenés egyszerre elegáns és természetes. A legjobb nyári divat talán az, amiben jól is érezzük magunkat, mert az igazi stílus nem csak a ruhákban, hanem a magabiztosságban is ott van. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a nyári komplettekkel öltöztettük fel a szezont.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil.

0: Music Sauce. Con Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsé Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövénytelek,

0: Évszázadok óta az egyik legismertebb gyógynövény. A kamillát már az ókorban is használták, az egyiptomiak, görög és rómaiak is ősszel és nyáron virágzik. Kis fehér szirmai és sárga közepe nagyon jellegzetes, de beszéljünk a kamillateáról.
1: Talán a legismertebb formája a kamillatea, sokan fogyasztják esténként vagy hűvösebb napokon. A kamillát sokféleképpen alkalmazzák teaként, borogatásként, fürdőkhöz, kozmetikai termékekben. Sokan a nyugalomhoz és a pihenéshez kapcsolják a kamillát. Egy csésze meleg kamillatea sok ember számára megnyugtató esti szokás.
0: A kamilla gyakori összetevője a testápolóknak, arckrémeknek és a samponoknak, különösen a természetes kozmetikumban népszerűek. Virágzáskor a kamilla mezőknek különleges illata van, sokan gyerekkori emlékeket kötnek hozzá.
1: Magyarország több területe is ismert a kamilla gyűjtésről. A magyar kamilla sok helyen keresett gyógynövénynek számít. A kamillát általában virágzáskor gyűjtik, a virágait szárítják, és így készül belőle a tea vagy más készítmény.
0: Este van a konyhában, lassan gőzölög egy csésze kamillatea, és az illata valahogy azonnal nyugtatóbbá teszi a hangulatot. A természet néha a legegyszerűbb növényekbe rejti a legtöbb gyengétséget. És a kamilla pontosan ilyen nyugodt, ismerős és időtlen. Ez volt a Biopercek, ahol ma a réteg egyik legismertebb gyógynövényével ismerkedtünk meg.
2: A Biopercek rova támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a Piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: sem. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Egy régi kerti pad sokszor nem csak bútor, hanem emlék is, és néha egy kis festék elég ahhoz, hogy új életre keljen. Most egy igazán hangulatos felújításról beszélgetünk, a régi kerti padok átfestéséről, mert sok régi pad nem hibás, csak megkopott az idő során. A napfény, az eső és a tél évek alatt megviseli a fát és a festéket, de egy kis törődéssel újra gyönyörű lehet.
3: Először érdemes alaposan letisztítani a padot, a port, a mohát és a régi lepattogzott festéket el kell távolítani. A csiszolás nagyon fontos lépés, ez segít abban, hogy az új festék szépen tapadjon. Sok kerti pad fa és fém részekből is áll, ezért gyakran külön festéket használnak a különböző felületekre, de milyen színek is a divatosak. Nagyon népszerűek például a fehér, a sötét zöld, az antracit szürke, a kék szín, de sokan meghagyják a természetes fa színét is.
2: Kerti bútorokhoz érdemes időjárásra álló festéket vagy lazult választani, így tovább szép maradhat a felület. Egy szépen felújított pad teljesen más hangulatot adhat a kertnek, hirtelen sokkal otthonosabbá válik minden. Egy kerti pad nem csak bútor, lehet egy hely, ahol reggel megisszuk a kávét, vagy este csak csendben üldögélünk egy kicsit. A régi bútorokban sokszor karakter és történet van, és pont ettől lesznek szerethetőek.
3: A régi pad évekig állt a kert végén kopottan, aztán új szín kapott, és egyszer csak újra mindenki odaült beszélgetni. Néha nem kell új dolgokat venni ahhoz, hogy valami új érzést adjon, elég egy kis odafigyelés, és a régi dolgok kerti padok kaptak új színeket és új hangulatot.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Banda Rádió.
1: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika, 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
2: A Lestján, a régi konyhák illatos kincse, a Lestján sokan csak levesfűszerként ismerik, pedig évszázadok óta fontos növénye a kerteknek és a kázi konyháknak is. Most egy olyan növényekről beszélgetünk, aminek már az illata is sokaknak a házi leveseket juttatja eszébe. A lestjánról, a lestján nagyon régi fűszernövény, már az ókorban is ismerték és termesztették Európában.
3: De milyen növény is a lestján? A lestján egy erős illatú, magasra növő fűszernövény, akár 2 méter magasra is megnőhet a kertben, leggyakrabban levesekhez használják, de kerülhet húsételekhez, mártásokba, főzelékekbe, vagy akár krumplis ételekhez is. Sokan azt mondják, a lestján igazi leves illatot ad az ételnek, már egy kevés is nagyon karakteres ízt adhat. Régen szinte minden falusi kertben volt lestján, igénytelenebb a növénynek számít, és jól bírja az időjárást.
2: Más néven is ismerik, sok helyen maggi növénynek is nevezik, mert az íze sokak szerint hasonlít a leves ízesítők jellegzetes aromájára. A növény több része is felhasználható, levelei, magjai, sőt még a gyökere is. A lestján szereti a napfényt és a tápanyagdús talajt, és ha jól érzi magát, évről évre újra kihajt. A lestjánnak nagyon intenzív illata van, ezért általában nem kell belőle sok az ételekbe.
3: Képzeld el, Andrea, hogy vasárnap délelőtt fő a húsleves a konyhában, a gőzben ott érződik a friss lestján illata, és az egész ház otthonosabbnak tűnik tőle. Vannak növények, amelyek szinte családi emlékeket hordoznak magukban, és a lestján pontosan ilyen egyszerű, régi és igazi otthon illatú fűszernövény. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a régi konyhák egyik legillatosabb növényével ismerkedtünk meg.
1: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze gondosan feldolgozva.

0: tudom, hogy akarod. Főleg, ha lemegy a nap. Here
1: we go! A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító, mert az élet kiszámíthatatlan, de a biztonságérzése megfizethetetlen. Otthon, autó, család vagy jövő, a DD Or biztosító ott van, amikor igazán fontos. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sok embernek határozott véleménye van. A biztosításról. Van, aki szerint nélkülözhetetlen, mások pedig úgy gondolják, úgy sem történik semmi, pedig az élet sokszor kiszámíthatatlan. És sokan csak akkor érzik igazán a biztosítás jelentőségét, amikor már megtörtént a baj. Sokan azért kötnek biztosítást, mert nagyobb biztonságban érzik magukat. Lakás, autó, utazás, egészség, életbiztosítás. Ezek mind segíthetnek váratlan helyzetekben. A biztosítási perceket a DD Or biztosító támogatta. Mert a nyugodt mindennapok mögött mindig ott van a biztonság ereje, DD Or biztosító, amikor fontos, hogy legyen, aki vigyáz önre.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretre gyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
3: A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakult, a nap folyamán mérsékelt, helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül lesz várható. A mai napon természeti érdekességként pedig az

0: oregánóról és az extrém májusi időjárásról beszélgetünk. A május sokszor kiszámíthatatlan hónap, egyik nap nyár, másik nap vihar és hidegfront érkezik. Most egy nagyon érdekes időjárási jelenségről beszélgetünk, sokan hallották már az oregano vagy orecano kifejezést az interneten, amit néha az extrém, hirtelen kialakuló májusi viharok használnak viccesen vagy látványos videókban. A május valóban az egyik legváltozékonyabb hónap, mert ilyenkor már erősen melegszik a levegő, de még gyakran érkeznek hidegek, légtömegek is.
1: És miért olyan változékony a május? A meleg és a hideg levegő találkozása gyakran okoz zivatarokat, jégesőt, erős szelet, villámlást, és néha egészen látványos viharfelhőket is. Májusban gyakrabban alakulhatnak ki úgynevezett szupercellák is. Ezek nagyon erős zivatarfelhők, amelyek heves esőt és jégesőt is hozhatnak.
0: Sokszor előfordul, hogy egyik nap 28 fok van, másnap pedig hirtelen lehűlés érkezik. Az extrém májusi időjárás a növényeket is megviselheti, a hirtelen jégeső vagy erős szél károkat okozhat a kertekben és a gyümölcsösökben. Májusban különösen gyakoriak a villámlások, és mert a meleg, nedves levegő kedvez a zivatarok kialakulásának.
1: És érdekes módon a viharok után gyakran gyönyörű szivárvány jelenik meg, mintha a természet gyorsan megnyugodna a nagy vihar után. A meteorológusok szerint sok helyen egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek, ezért is figyelik ma már sokkal pontosabban a viharokat és frontokat.
0: Délután még ragyogó napsütés van, aztán hirtelen elsötétült az ég, és megérkezett a szél és a villámlás, majd fél óra múlva újra kisüt a nap. A május talán azért ilyen különleges hónap, mert egyszerre hordozza magába a tavasz nyugalmát és a nyár erejét. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma az extrém májusi időjárás világába pillantottunk be.
2: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064-642-2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.
3: A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindig vár egy finom menüebéd, egy frissen sült pizza vagy egy ízletes rostélyos. Martonos, Tenkovszka 1306-2465-364. Kedves hallgatóink, ezúttal is különleges élmények várják Önöket Magyarkanizsán. Május 29-én pénteken 19 óra 30 perctől a Művészetek Házában érkezik az utolsó májusi moziest. Star Wars, a Mandalori és Grogu, a legendás mandalori fejvadász, Din Djarin és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára indulnak. Fantasy, sci-fi, galaxisokon átívelő történet, magyar nyelvű szinkronnal. A belépőjegy 450 dinár, jegyértékesítés és helyfoglalás május 28-ától. Május 30-án, szombaton 18 órától a Tricikli Fesztivál alatt egy különleges dokumentumfilm várja a közönséget. Színház Sárból. A Vajdasági Tanya Színház múltjáról, jelenéről és különleges világáról szóló film nem csak a színházról mesél, hanem közösségről, identitásról és a szabad alkotás öröméről is. A belépés díjtalan. A vetítés előtt 17 óra 15 perctől beszélgetés az alkotókkal, K. Kovács Ákossal és Oláh Tamással az udvari pavilon alatt. Június 11-én pedig egy igazán kreatív kiállítással zárják az évadot a Dobóti Hamér képtárban. Szakkör, közösség, kézművesség, horgolás, bútorfestés, makramé, gyöngyfűzés, naturkozmetika és számtalan különleges alkotás várja az érdeklődőket. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa Népzenei Együttes is, és már elindult az aszakkör 2026/2027-es jelentkezése is. 30 különböző szakkör közül választhatnak az érdeklődők, a bútorfestéstől a mézes kalácskészítésen át egészen a kalligráfiáig. Jelentkezési határidő június 14-e. Információ 063 545 0-393. A programajánlót a Martonosi Remény Catering támogatta, ahol a finom ízek, a családias hangulat és a hatalmas pizza választék minden nap várja önöket. Martonos Tenkovszka 1306-246-5364. Szóval programból most sincs hiány. Kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel és élvezzétek a nyári programokat.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanévvégi ünneplések időszakában. Áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a vízrendszer fővezetéke. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákon rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csácsági kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket idéglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Visszatérhet a piacra a Jugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Jugo név tulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modern fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló ára 12 ezer euró alatt lenne. A német Welt.de portál szerint az új Jugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bielic elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren. Ötödik sebességre kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom és a MOL, valamint a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
5: Az elmúlt héten összesen 677 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben heten életüket vesztették, több mint 330-an pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén 5 közlekedési balesetet jegyeztek, ezek során 5 személy sérült meg. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az évnek ebben az időszakában egyre több motorkerékpár és robogó jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása és az óvatosság. Kiemelik, a bukósisak használata nem csak kötelező, hanem életet menthet és jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát is. A motorosokat arra kérik, hogy használjanak megfelelő védőfelszerelést, legyenek jól láthatóak az utakon, sebességüket pedig igazítsák az útviszonyokhoz. A többi közlekedőtől is fokozott figyelmet kérnek, különösen kereszteződésekben és előzéskor, mivel a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekhez vezethet.
3: Időjárás. A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, mérsékelt helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz. Fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.

kedves hallgatóink! Önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Különleges esti program várja az érdeklődőket június 13-án a Deszki Szerb temetőben. Este 8 órától közös bogár és lepkeles szerveznek, ahol a résztvevők bepillantást nyerhetnek az éjszakai rovarvilág életébe. A program során fénycsapdás segítségével figyelhetik meg a lámpafényre érkező lepkéket, bogarakat és más különleges rovarokat. A szervezők szerint a gyerekek számára különösen látványos élményt jelenthet a sáskák és szücskék megfigyelése még sötétedés előtt. Az este folyamán monitoron keresztül kinagyítva is láthatóak lesznek az egyes fajok részletei. A bátrabb látogatók néhány ártalmatlan rovart kézbe is vehetnek majd. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a természetet a fiatalokhoz és a családokhoz. A program ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők deszken. Különleges épületbejárásra várják az érdeklődőket május 29-én Szegeden. A program során megnyitja kapuit a Városi Ikonikus Műemlék épülete, a Szegedi Városháza. Az eklektikus neobarok stílusú épületet a Nagyárvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. A látogatók megtekinthetik többek között a dísztermet, a Lechner termet, a Tisza termet és a híres Sóhajók hídját is. A szervezők az épület történetéről és érdekességeiről is mesélnek majd a séta során. A program május 29-én délután 3 órakor indul a Turinform iroda elől a Széchenyi téren. A részvétel regisztrációhoz kötött, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Élménydús közlekedésbiztonsági programon vett részt a Szegedi Fekete István Általános Iskola első osztálya, a Vitál Ifjúsági Sportegyesület és a Gokart Park Szeged szervezésében. 23 kisdiák és 3 pedagógus látogatott el a szegedi közlekedési pályára, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a biztonságos közlekedés alapjaival. A gyerekek ügyességi pályákon, szlalom feladatokban és különböző sportos programokban próbálhatták ki magukat. A foglalkozásokat a Vitál ISE edzői és segítői vezették. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek élményszerű formában tanuljanak a közlekedési szabályokról és az egészséges életmódról. A program végén gokartos élmény is várta a legaktívabb résztvevőket. A rendezvény térítésmentesen valósult meg. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ingyenes esti képzéseket indít a 2026-2027-es tanévben Szegeden. Az intézmény kortárs, modern tánc, valamint könnyű zenei szakokra várja a jelentkezőket korhatár nélkül. A képzések célja, hogy a tehetséges fiatalok és felnőttek profi oktatóktól tanulhassanak. A felvételi vizsgát június 18-án délelőtt 10 órától tartják a Moszkvai körút 11 szám alatt. A jelentkezők a szórakoztató zenész 2 és a kortárs modern tánc 2 szakok közül választhatnak. Az iskola szerint egyre nagyobb az igény Magyarországon a színvonalas könnyű zenei és modern táncoktatás iránt. A jelentkezés teljesen térítésmentes. Emellett augusztus végéig rendkívüli felvételi eljárás is zajlik azokban az intézményekben, ahol maradtak szabad helyek. A részletekről az iskola hivatalos felületein lehet tájékozódni. Május 29-én különleges évzáró koncertre készül a Makói Bartók gitárzenekar Kis Zomboron. Az eseménynek az Aqua Part szabadidőközpont ad otthont, a Vályogos tó partján. A közönséget változatos és lendületes zenei program várja, dél-amerikai és spanyol dallamok, ismert filmzenék gitárátiratai, valamint klasszikus gitárművek is felcsendülnek majd. A koncert célja, hogy minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson egy hangulatos, szabadtéri környezetben. A zenekar művészeti vezetői Bujdosó Géza és Rónai Dániel gitártanárok. A Makói Bartók gitárzenekar a térség egyik ismert kulturális együttese, amely rendszeresen ad sikeres koncerteket. A szervezők szerint a tóparti helyszín különleges atmoszférát biztosít az estnek. A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Május 27-én rendezik meg Szegeden a Kihívás napja 2026 elnevezésű sportos eseményt. A programnak a Szent Gellért Fórum ad otthont. A rendezvényt a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szervezi. Az egésznapos eseményre általános és középiskolás osztályok jelentkezését várják. A résztvevők különféle ügyességi és sportos kihívásokat teljesíthetnek majd.
A szervezők szerint a program célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A fiatalokat ajándékokkal és interaktív feladatokkal is várják. A rendezvényen több szegedi sportegyesület és civil szervezet is bemutatkozik. A regisztrációt elektronikus levélben várják a szervezők. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Majd eljön a víz, és mindent felold, mi a földön köttetett. Jó és rossz idők emlékeit. De látom mégis újra, apró kertekben kibújva, egy régi nyár halvány virágait. Csak így lehet ez már, más legyen eztán hangos és fiatal.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában. Áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a vízrendszer fővezetéke. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákon rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csácsági kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Visszatérhet a piacra a Jugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Jugo név tulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modell fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló ára 12 000 euró alatt lenne. A német Welt.de portál szerint az új Jugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bielic elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren. Ötödik semességre kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom és a MOL, valamint a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak, a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt héten összesen 677 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 életüket vesztették, több mint 330-an pedig megsérültek. A Kikindai rendőrkapitányság területén 5 közlekedési balesetet jegyeztek, ezek során 5 személy sérült meg. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az évnek ebben az időszakában egyre több motorkerékpár és robogó jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása és az óvatosság. Kiemelik, a bukósisak használata nem csak kötelező, hanem életet menthet és jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát is. A motorosokat arra kérik, hogy használjanak megfelelő védőfelszerelést, legyenek jól láthatóak az utakon, sebességüket pedig igazítsák az útviszonyokhoz. A többi közlekedőtől is fokozott figyelmet kérnek, különösen kereszteződésekben és előzéskor, mivel a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekhez vezethet.
2: Időjárás. A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: Es vodo reklam.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Különleges esti program várja az érdeklődőket június 13-án a Deszki Szerb temetőben. Este 8 órától közös bogár és lepkeles szerveznek, ahol a résztvevők bepillantást nyerhetnek az éjszakai rovarvirág életébe. A program során fénycsapdák segítségével figyelhetik meg a lámpafényre érkező lepkéket, bogarakat és más különleges rovarokat. A szervezők szerint a gyerekek számára különösen látványos élményt jelenthet a sáskák és szücskék megfigyelése még sötétedés előtt. Az este folyamán monitoron keresztül kinagyítva is láthatóak lesznek az egyes fajok részletei. A bátrabb látogatók néhány ártalmatlan rovart kézbe is vehetnek majd. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a természetet a fiatalokhoz és a családokhoz. A program ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők deszken. Különleges épületbejárásra várják az érdeklődőket május 29-én Szegeden. A program során megnyitja kapuit a város ikonikus műemlék épülete, a Szegedi Városháza. Az eklektikus neobarokk stílusú épületet a Nagyárvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. A látogatók megtekinthetik többek között a dísztermet, a Lechner termet, a Tisza termet és a híres Sóhajók hídját is. A szervezők az épület történetéről és érdekességeiről is mesélnek majd a séta során. A program május 29-én délután 3 órakor indul a Turinform iroda elől a Széchenyi téren. A részvétel regisztrációhoz kötött, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Élménydús közlekedésbiztonsági programon vett részt a Szegedi Fekete István Általános Iskola első osztálya, a Vitál Ifjúsági Sportegyesület és a Gokart Park Szeged szervezésében. 23 kisdiák és 3 pedagógus látogatott el a szegedi közlekedési pályára, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a biztonságos közlekedés alapjaival. A gyerekek ügyességi pályákon, szlalom feladatokban és különböző sportos programokban próbálhatták ki magukat. A foglalkozásokat a Vitál ISE edzői és segítői vezették. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek élményszerű formában tanuljanak a közlekedési szabályokról és az egészséges életmódról. A program végén gokartos élmény is várta a legaktívabb résztvevőket. A rendezvény térítésmentesen valósult meg. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ingyenes esti képzéseket indít a 2026-2027-es tanévben Szegeden. Az intézmény kortárs, modern tánc, valamint könnyű zenei szakokra várja a jelentkezőket korhatár nélkül. A képzések célja, hogy a tehetséges fiatalok és felnőttek profi oktatóktól tanulhassanak. A felvételi vizsgát június 18-án délelőtt 10 órától tartják a Moszkvai körút 11 szám alatt. A jelentkezők a Szórakoztató Zenész 2 és a Kortárs Modern Tánc 2 szakok közül választhatnak. Az iskola szerint egyre nagyobb az igény Magyarországon a színvonalas könnyű zenei és modern táncoktatás iránt. A jelentkezés teljesen térítésmentes. Emellett augusztus végéig rendkívüli felvételi eljárás is zajlik azokban az intézményekben, ahol maradtak szabad helyek. A részletekről az iskola hivatalos felületein lehet tájékozódni. Május 29-én különleges évzáró koncertre készül a Makói Bartók gitárzenekar Kis Zomboron. Az eseménynek az Aquapart szabadidőközpont ad otthont, a Vályogos tó partján. A közönséget változatos és lendületes zenei program várja, dél-amerikai és spanyol dallamok, ismert filmzenék gitárátiratai, valamint klasszikus gitárművek is felcsendülnek majd. A koncert célja, hogy minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson egy hangulatos, szabadtéri környezetben. A zenekar művészeti vezetői Bujdosó Géza és Rónai Dániel gitártanárok. A Makói Bartók gitárzenekar a térség egyik ismert kulturális együttese, amely rendszeresen ad sikeres koncerteket. A szervezők szerint a tóparti helyszín különleges atmoszférát biztosít az estnek. A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Május 27-én rendezik meg Szegeden a Kihívás Napja 2026 elnevezésű sportos eseményt. A programnak a Szent Gellért Fórum ad otthont. A rendezvényt a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság szervezi. Az egész napos eseményre általános és középiskolás osztályok jelentkezését várják. A résztvevők különféle ügyességi és sportos kihívásokat teljesíthetnek majd.
A szervezők szerint a program célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A fiatalokat ajándékokkal és interaktív feladatokkal is várják. A rendezvényen több szegedi sportegyesület és civil szervezet is bemutatkozik. A regisztrációt elektronikus levélben várják a szervezők. Kedves hallgatóink, Önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 06482827 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az Ezt

Columbia, this is Houston, 1 minute 30 seconds, Delaware.

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában. Áll a Szerbiai Vízi Mentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a vízrendszer fővezetéke. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákon rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csácsági kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket idéglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Visszatérhet a piacra a Jugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Jugo név tulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modell fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló ára 12 000 euró alatt lenne. A német Welt.de portál szerint az új Jugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bielic elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren. Ötödik sebességre kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom és a MOL, valamint a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NIS eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdon részének felvásárlására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt héten összesen 677 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 életüket vesztették, több mint 330-an pedig megsérültek. A Kikindai rendőrkapitányság területén 5 közlekedési balesetet jegyeztek, ezek során 5 személy sérült meg. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az évnek ebben az időszakában egyre több motorkerékpár és robogó jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása és az óvatosság. kiemelik, a bukósisak használata nem csak kötelező, hanem életet menthet és jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát is. A motorosokat arra kérik, hogy használjanak megfelelő védőfelszerelést, legyenek jól láthatóak az utakon, sebességüket pedig igazítsák az útviszonyokhoz. A többi közlekedőtől is fokozott figyelmet kérnek, különösen kereszteződésekben és előzéskor, mivel a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekhez vezethet.
0: Időjárás.
2: A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, mérsékelt helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv
4: SD Cable.

The Drums. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Különleges esti program várja az érdeklődőket június 13-án a Deszki Szerb temetőben. Este 8 órától közös bogár és lepkeles szerveznek, ahol a résztvevők bepillantást nyerhetnek az éjszakai rovarvirág életébe. A program során fénycsapdás segítségével figyelhetik meg a lámpafényre érkező lepkéket, bogarakat és más különleges rovarokat. A szervezők szerint a gyerekek számára különösen látványos élményt jelenthet a sáskák és szücskék megfigyelése még sötétedés előtt. Az este folyamán monitoron keresztül kinagyítva is láthatóak lesznek az egyes fajok részletei. A bátrabb látogatók néhány ártalmatlan rovart kézbe is vehetnek majd. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a természetet a fiatalokhoz és a családokhoz. A program ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők deszken. Különleges épületbejárásra várják az érdeklődőket május 29-én Szegeden. A program során megnyitja kapuit a Városi Ikonikus Műemlék épülete, a Szegedi Városháza. Az eklektikus neobarok stílusú épületet a Nagyárvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. A látogatók megtekinthetik többek között a dísztermet, a Lechner termet, a Tisza termet és a híres Sóhajók hídját is. A szervezők az épület történetéről és érdekességeiről is mesélnek majd a séta során. A program május 29-én délután 3 órakor indul a Turinform iroda elől a Széchenyi téren. A részvétel regisztrációhoz kötött, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Élménydús közlekedésbiztonsági programon vett részt a Szegedi Fekete István Általános Iskola első osztálya, a Vitál Ifjúsági Sportegyesület és a Gokart Park Szeged szervezésében. 23 kisdiák és 3 pedagógus látogatott el a szegedi közlekedési pályára, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a biztonságos közlekedés alapjaival. A gyerekek ügyességi pályákon, szlalom feladatokban és különböző sportos programokban próbálhatták ki magukat. A foglalkozásokat a Vitál ISE edzői és segítői vezették. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek élményszerű formában tanuljanak a közlekedési szabályokról és az egészséges életmódról. A program végén gokartos élmény is várta a legaktívabb résztvevőket. A rendezvény térítésmentesen valósult meg. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ingyenes esti képzéseket indít a 2026-2027-es tanévben Szegeden. Az intézmény kortárs, modern tánc, valamint könnyű zenei szakokra várja a jelentkezőket korhatár nélkül. A képzések célja, hogy a tehetséges fiatalok és felnőttek profi oktatóktól tanulhassanak. A felvételi vizsgát június 18-án délelőtt 10 órától tartják a Moszkvai körút 11 szám alatt. A jelentkezők a szórakoztató zenész 2 és a kortárs modern tánc 2 szakok közül választhatnak. Az iskola szerint egyre nagyobb az igény Magyarországon a színvonalas könnyű zenei és modern táncoktatás iránt. A jelentkezés teljesen térítésmentes. Emellett augusztus végéig rendkívüli felvételi eljárás is zajlik azokban az intézményekben, ahol maradtak szabad helyek. A részletekről az iskola hivatalos felületein lehet tájékozódni. Május 29-én különleges évzáró koncertre készül a Makói Bartók gitárzenekar Kis Zomboron. Az eseménynek az Aqua Part szabadidőközpont ad otthont, a Vályogos tó partján. A közönséget változatos és lendületes zenei program várja, dél-amerikai és spanyol dallamok, ismert filmzenék gitárátiratai, valamint klasszikus gitárművek is felcsendülnek majd. A koncert célja, hogy minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson egy hangulatos, szabadtéri környezetben. A zenekar művészeti vezetői Bujdosó Géza és Rónai Dániel gitártanárok. A Makói Bartók gitárzenekar a térség egyik ismert kulturális együttese, amely rendszeresen ad sikeres koncerteket. A szervezők szerint a tóparti helyszín különleges atmoszférát biztosít az estnek. A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Május 27-én rendezik meg Szegeden a Kihívás napja 2026 elnevezésű sportos eseményt. A programnak a Szent Gellért Fórum ad otthont. A rendezvényt a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság szervezi. Az egész napos eseményre általános és középiskolás osztályok jelentkezését várják. A résztvevők különféle ügyességi és sportos kihívásokat teljesíthetnek majd.
A szervezők szerint a program célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A fiatalokat ajándékokkal és interaktív feladatokkal is várják. A rendezvényen több szegedi sportegyesület és civil szervezet is bemutatkozik. A regisztrációt elektronikus levélben várják a szervezők. Kedves hallgatóink, Önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Rigga Digga Ding Dong Song.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio Kanjiža.
3: Négy óra van.

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: S Vodare.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a vízrendszer fővezetéke. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákon rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csacsaki kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket idéglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Visszatérhet a piacra a Jugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Jugo név tulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modern fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló ára 12 ezer euró alatt lenne. A német Welt.de portál szerint az új Jugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bielic elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren. 5. sebességre kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom és a MOL, valamint a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt héten összesen 677 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 életüket vesztették, több mint 330-an pedig megsérültek. A Kikindai rendőrkapitányság területén 5 közlekedési balesetet jegyeztek, ezek során 5 személy sérült meg. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az évnek ebben az időszakában egyre több motorkerékpár és robogó jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása és az óvatosság. Kiemelik, a bukósisak használata nem csak kötelező, hanem életet menthet és jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát is. A motorosokat arra kérik, hogy használjanak megfelelő védőfelszerelést, legyenek jól láthatóak az utakon, sebességüket pedig igazítsák az útviszonyokhoz. A többi közlekedőtől is fokozott figyelmet kérnek, különösen kereszteződésekben és előzéskor, mivel a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekhez vezethet.
0: Időjárás.
2: A mai napon nyárias meleg időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, mérsékelt helyenként erősebb északnyugati szélre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz. Fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Kedves hallgatóink, Önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Különleges esti program várja az érdeklődőket június 13-án a Deszki Szerb temetőben. Este 8 órától közös bogár és lepkeles szerveznek, ahol a résztvevők bepillantást nyerhetnek az éjszakai rovarvilág életébe. A program során fénycsapdás segítségével figyelhetik meg a lámpafényre érkező lepkéket, bogarakat és más különleges rovarokat. A szervezők szerint a gyerekek számára különösen látványos élményt jelenthet a sáskák és szücskék megfigyelése még sötétedés előtt. Az este folyamán monitoron keresztül kinagyítva is láthatóak lesznek az egyes fajok részletei. A bátrabb látogatók néhány ártalmatlan rovart kézbe is vehetnek majd. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a természetet a fiatalokhoz és a családokhoz. A program ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők deszken. Különleges épületbejárásra várják az érdeklődőket május 29-én Szegeden. A program során megnyitja kapuit a város ikonikus műemlék épülete, a Szegedi Városháza. Az eklektikus neobarok stílusú épületet a Nagy Árvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. A látogatók megtekinthetik többek között a dísztermet, a Lechner termet, a Tisza termet és a híres Sóhajók hídját is. A szervezők az épület történetéről és érdekességeiről is mesélnek majd a séta során. A program május 29-én délután 3 órakor indul a Turinform iroda elől a Széchenyi téren. A részvétel regisztrációhoz kötött, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Élménydús közlekedésbiztonsági programon vett részt a Szegedi Fekete István Általános Iskola első osztálya, a Vitál Ifjúsági Sportegyesület és a Gokart Park Szeged szervezésében. 23 kisdiák és 3 pedagógus látogatott el a szegedi közlekedési pályára, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a biztonságos közlekedés alapjaival. A gyerekek ügyességi pályákon, szlalom feladatokban és különböző sportos programokban próbálhatták ki magukat. A foglalkozásokat a Vitál ISE edzői és segítői vezették. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek élményszerű formában tanuljanak a közlekedési szabályokról és az egészséges életmódról. A program végén gokartos élmény is várta a legaktívabb résztvevőket. A rendezvény térítésmentesen valósult meg. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ingyenes esti képzéseket indít a 2026-2027-es tanévben Szegeden. Az intézmény kortárs, modern tánc, valamint könnyű zenei szakokra várja a jelentkezőket korhatár nélkül. A képzések célja, hogy a tehetséges fiatalok és felnőttek profi oktatóktól tanulhassanak. A felvételi vizsgát június 18-án délelőtt 10 órától tartják a Moszkvai körút 11 szám alatt. A jelentkezők a szórakoztató zenész 2 és a kortárs modern tánc 2 szakok közül választhatnak. Az iskola szerint egyre nagyobb az igény Magyarországon a színvonalas könnyű zenei és modern táncoktatás iránt. A jelentkezés teljesen térítésmentes. Emellett augusztus végéig rendkívüli felvételi eljárás is zajlik azokban az intézményekben, ahol maradtak szabad helyek. A részletekről az iskola hivatalos felületein lehet tájékozódni. Május 29-én különleges évzáró koncertre készül a Makói Bartók gitárzenekar Kis Zomboron. Az eseménynek az Aqua Part szabadidőközpont ad otthon, a Vályogos tó partján. A közönséget változatos és lendületes zenei program várja, dél-amerikai és spanyol dallamok, ismert filmzenék gitárátiratai, valamint klasszikus gitárművek is felcsendülnek majd. A koncert célja, hogy minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson egy hangulatos, szabadtéri környezetben. A zenekar művészeti vezetői Bujdosó Géza és Rónai Dániel gitártanárok. A Makói Bartók gitárzenekar a térség egyik ismert kulturális együttese, amely rendszeresen ad sikeres koncerteket. A szervezők szerint a tóparti helyszín különleges atmoszférát biztosít az estnek. A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Május 27-én rendezik meg Szegeden a Kihívás napja 2026 elnevezésű sportos eseményt. A programnak a Szent Gellért Fórum ad otthont. A rendezvényt a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szervezi. Az egésznapos eseményre általános és középiskolás osztályok jelentkezését várják. A résztvevők különféle ügyességi és sportos kihívásokat teljesíthetnek majd.
A szervezők szerint a program célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A fiatalokat ajándékokkal és interaktív feladatokkal is várják. A rendezvényen több szegedi sportegyesület és civil szervezet is bemutatkozik. A regisztrációt elektronikus levélben várják a szervezők. Kedves hallgatóink, Önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: teljes unokájának. Jó, Pisa szomszéd Józsinak, akit 4 évvel 1%-oltak. Nyugdíja 48.600, pótlékokkal. És háború a közös költségviselőnek és a pótléknak, akik a szemetes pödrömet lökdösték.
1: Azt teszek, padlóra tesznek a

Kölcsönök tarám az én. Rongyányi cipőm,